0: Slušate Glas Hrvatske. Za nekoliko trenutaka čućete emisiju Radio Osijeka na mađarskom jeziku.
1: Horvát Rádió és Televízió, az Eszéki Rádió magyar nyelvi adását hallhatják.

0: Köszöntöm a rádió hallgatókat június 23-án magyar nyelvű adásunkban. A mikrofonnál ma is Golub Mária tart önökkel, mondom a tartalmat röviden. Hőhullám sújtotta Nyugat-Európa nagy részét, Horvátországban erdőtüzek alakultak ki. A horvát szábor a fogyatékossággal élő személyek ombudsmanjának 2024-es jelentését vitatta. Andrej Plenković miniszterelnök Kanadában. Budapest, megkezdődött a Visegrádi négyek találkozója. És drive-in gyógyszerkiadás a Tripolszki gyógyszertárban.
1: Híreink következnek.
0: Hőhullám sújtotta Nyugat-Európa nagy részét. Franciaországban a legsúlyosabb a hőség, ahol eddig legalább 18 ember halt meg. Egyes területeken a hőmérséklet meghaladja a 40 Celsius fokot. Olaszországban vörös riasztást adtak ki, Portugáliában, Spanyolországban és Belgiumban pedig szintén az extrém magas hőmérséklettel küzdenek. Horvátországban is hőhullám és rekordmagas hőmérséklet uralkodik, több tűzeset is történt Šibenik környékén és a Hvar-szigetének déli oldalán. Mostárban szükségállapotot hirdettek, miután nagy tűz ütött ki a város hulladék lerakójában, rendkívül szennyezett levegőt okozva. A horvát szábor ma vitatja a fogyatékossággal élő személyek ombudsmanjának 2024-es jelentését, amely folytatja a szociális ellátórendszerből származó jogok gyakorlásának nehézségeivel kapcsolatos panaszokat. A jelentés szerint a fogyatékossággal élő személyek panaszainak többsége a szakértői értékelési eljárások elhúzódásával kapcsolatos. De sok a panasz a személyes fogyatékossági díjhoz való jog felülvizsgálatával, valamint az inkluzív támogatással kapcsolatban. Nagyszámú panasz vonatkozott még az akadálymentesítés és a mobilitás, a foglalkoztatás és a munka, az oktatás, az egészségügy, a nyugdíjbiztosítás, az igazságszolgáltatás és az erőszak visszaszorításának területére is. Horvátország nagyra értékeli a diaszpóra hozzájárulását, amely anyagilag támogatta Horvátországot a honvédelmi háború alatt, mondta Andrej Plenković miniszterelnök tegnap este a kanadai Hamiltonban élő horvát közösség képviselőinek. Miután a két ország közötti kereskedelem tavaly elérte a 430 millió dollárt, az országok kölcsönös érdeklődést mutattak az energetikai együttműködés, a technológiai know-how cseréje és a rugalmassági projektek iránt, közölte a kormány. Közép-Európa jelen van, erős és készen áll arra, hogy alakítsa saját jövőjét, mondta Magyar Péter, magyar miniszterelnök a Visegrádi négyek új üzenetét közvetítve a keddi magyarországi találkozó előtt. A visegrádi csoportot 1991-ben alapította Magyarország, Lengyelország, Csehország és Szlovákia, azzal a céllal, hogy előmozdítsa a közös gazdasági érdekeket, ösztönözze a szabad kereskedelmet, fejlessze a közlekedési infrastruktúrát és együttműködjön az energia területén. Magyar Péter június elején bejelentette, hogy javasolni fogja Horvátország, Ausztria, Németország, Szlovénia és Románia meghívását a csoportba ezen a találkozón. Libanon kedden Washingtonban új tárgyalási fordulót kezdett Izraellel, és Beirut eltökélt a közvetlen tárgyalások folytatása mellett, bár ezek jelentőségét részben csökkentette Irán azon döntése, hogy bevonja Libanont az Egyesült Államokkal folytatott saját tárgyalásaiba. Libanon kijelentette, hogy a tárgyalások egyik fő célja az izraeli hadsereg kivonásának biztosítása lesz. Izrael ezzel szemben a közelgő tárgyalások céljának a Hezbollah lefegyverzését és egy valódi békemegállapodás elérését tekinti Libanonnal.
1: Horvátországban 35 éve kezdte el működését az első magánkezelésű Tripolszki gyógyszertár. Magiszter Tripolszki Márta gyógyszerész hivatása magaslatán mindig igyekezett segítséget nyújtani betegembertársainak. Hogy mondani szokta, ha kell, a föld alól is elő kell teremteni a szükséges gyógyszert. Talán ez is ösztönözte arra, hogy 54 évesen belevágjon ebbe a kezdet-kezdetén háborús évek nehezítette gyógyszerész munkába, amely vállalkozás fiatársaságában gyógyszertári hálózattá fejlődött. A hálózat keretében ma már 14 gyógyszertár működik, túlnyomó részt Eszék-Baranya megye területén, több mint 70 foglalkoztatottal, melyeket Ripolszky Zsolt igazgatja.
2: A Ripolszky gyógyszertárt édesanyám egy nagyon nehéz időszakban alapította, 1991-ben. 94-ben két gyógyszertárunk lett, amit mi ketten vezettünk. A családi vállalkozás keretében jelenleg 14 gyógyszertárunk van. Büszkén mondhatom, hogy Eszék-Baranya megye legsikeresebb magángyógyszertár hálózata vagyunk, jelenleg 75 főt foglalkoztatunk. Az első gyógyszertár megnyitásánál az volt a cél, hogy jövedelmező üzleti vállalkozást hozzunk létre. Ezt a célt végig sikerült szem előtt tartani, sőt, fejleszteni, továbbvinni, és az évek alatt igyekeztünk a lakosság igények alakulását is figyelembe venni. Remélem, munkámmal és működésünkkel hozzájárulhatunk a helyi közösség szülőföldön maradásához, gazdasági fejlődés által a közösség megmaradásához.
1: Horvátországban elsőként vezették be az eszéki Kanizslics utcai gyógyszertárban azóta népszerűvé vált drive-in orvosság kiadást, amivel eddig csak egyes gyors éttermekben találkozhattunk. Ebben a patikában autón kényelméből válthatjuk ki orvosságainkat, kikerülve az eszéki szűk parkolási lehetőségek bonyodalmait.
2: A Kanizslics utcai gyógyszertárunkban bevezettük a drive-in kiszolgálást, hogy ezzel is egyszerűbbé tegyük a gyógyszerhez jutást. Ami oly módon működik, hogy a pánceseket ki tudjuk szolgálni, anélkül, hogy azok kiszállnának a gépkocsiból.
1: A Neretvánszka utcai gyógyszertárban automatizált számítógépes gyógyszerkiadás könnyíti a dolgozók munkáját, de az épület felépítésénél laboratóriumi felszerelés, két orvosi rendelő is helyet kapott.
2: Édesanyám életfilozófia mentén úttörőként az utolsó projekt a legmodernebb technikai felhasználásával valósult meg. A raktárba patikarobotot építettünk, amely megkönnyíti a leltárt és a kiszolgálást.
3: Önök az Eszéki Rádió magyar nyelvű adását hallották. Adásunkat meghallgathatják a radio.hrt.hr címen is.